akahora kuchu akabva kujeje ndatyore muvhu ogusengese musaponde muku takamhanya tesi akashora mumu